0: Kaarle Suuri nuorisopalkinto myönnetään nuorten toteuttamille hankkeille, jotka vahvistavat eurooppalaista demokratiaa ja tukevat aktiivista osallistumista. Sillä annetaan tunnustusta nuorten tekemästä päivittäisestä työstä yhteisen eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseksi. Kaarle Suuri nuorisopalkinto perustettiin vuonna 2008. Sen myöntävät Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälinen Kaarle Suuri-palkinnon säätiö. Kansalliset ja eurooppalaiset tuomaristot valitsevat joka vuosi yhden hankkeen kustakin EU-maasta. Kansalliset voittajat kutsutaan palkintoseremoniaan Aacheniin, Saksaan, jossa julkistetaan 3 parasta hanketta. Palkinto jaettiin tänä vuonna 12. toukokuuta. Ensimmäisen palkinnon sai ILEM-sovellus Belgiasta. Se on ensimmäinen kielisovellus, joka on tehty erityisesti pakolaisia ja turvapaikanhakijoita varten. Sovellus käyttää kieltä murtaakseen kulttuurien välisiä väärinkäsityksiä sekä kuiluja pakolaisten ja heidän isäntämaansa välillä. Se sisältää hyödyllisiä lauseita, kielten oppimistarinoita ja pelejä sekä mahdollisuuden ottaa yhteyttä muihin käyttäjiin. Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen ihmisiä, joilla on erilaiset taustat, kokemuspohja ja sosiaalinen asema. Tekijät saivat ideansa jo vuonna 2021 ja heidän pääperiaatteenaan oli, että pakolaiset luovat jotakin toisia pakolaisia varten. Jaetulle toiselle sijalle ylsi 2 hanketta. Liettualainen hanke nimeltä Mobile Climate Museum eli mobiili-ilmastomuseo ja hollantilainen hanke The European Correspondent eli Euroopan kirjeenvaihtaja. Liettualainen Active Youth-järjestö perusti mobiilin ilmastomuseon toukokuussa 2022. Tavoitteena oli saada ihmiset omaksumaan ilmastoystävällinen elämäntapa. Museo koostuu 4 siirrettävästä merikontista, jotka edustavat 4 teemaa. Ne ovat ilmastonmuutos, EU:n vihreän kehityksen ohjelma, kestävä viljely ja terveellinen ruoka sekä käytännön vinkkejä kulutuksen vähentämiseen. Näyttely voidaan rakentaa uudelleen myös muissa maissa. Jaetulle toiselle sijalle tullut Euroopan kirjeenvaihtajahanke perustettiin vuonna 2022 Alankomaissa. Hanke kokoaa yhteen yli 140 nuorta toimittajaa eri puolilta Eurooppaa. Tavoitteena on luoda eurooppalaista journalismia. Kirjeenvaihtajatiimin ansiosta verkkosivusto ja uutiskirje kattavat koko Euroopan. Nuoret toimittajat kirjoittavat kansalaisille, jotka haluavat nähdä kansallisia rajoja pidemmälle. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin verkkosivustolta.
1: Politikai meggyőződésünktől függetlenül mindannyian jól tudjuk, hogy ehhez a történelmi lépéshez az Európai Parlament tagjainak általános választójog alapján történő megválasztásához sorsdöntő pillanatban érkeztek el a közösség népei. A tagállamok mindegyikének 3-as a küldetése. A békéért, a szabadságért és a jólétért kell küzdenie. És világos, hogy ez csak is európai dimenziókban sikerülhet. Ezek Simone Veil szavai 1979-ből, amikor a közvetlenül megválasztott Európai Parlament első elnöke lett. Vezetői erényeinek nem kis szerepe van abban, hogy az Európai Parlamentben ma már természetes, hogy mindenki hallathatja a hangját. Síkra szállt a demokráciáért, kitartóan küzdött az emberi jogokért, és soha egy percre sem volt kérdés számára, hogy Európa ereje az egységben rejlik. Ez a meggyőződése több mint 4 évtized elteltével is hatványozottan érvényes. Az Európai Unió ugyanis ma is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik az egységét. Politikai pengeváltások, gazdasági bizonytalanságok, valamint konfliktusok feszítik saját határain belül és kívül. Az európai eszmeiség és identitás középpontjában azonban változatlanul a békére, a szabadságra és a jólétre való törekvés áll. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ha alapítókról van szó, nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk meg egy igazán különleges személyiségről, Simone Weilről. Szokás Európa alapító anyjának is nevezni, életműve messze túlmutat a puszta politikán. A kitartás és a bátorság példaképe volt, aki rengeteget tett a nők emancipációjáért. Simone Weil 1927. július 13-án Nizzában született egy világi zsidó család sarjaként. Már gyermekként is imádott tanulni. Szülei, André és Ivon igen erős igazságérzetet plántáltak belé. A felhőtlen gyermekéveknek azonban kegyetlenül véget vetett a II. Világháború. 16 évesen a Gestapo letartóztatta. Anyjával és nővéreivel együtt Auschwitzba deportálták, családja férfi tagjai pedig másik táborba kerültek. Ő maga több tábort is megjárt, ahol átélte azok minden borzalmát. Szeretett édesanyja, édesapja és fiútestvére sosem tért haza. Ő túlélte, és a trauma hatására egy életre elköteleződött az emberi jogok, a béke és az európai egység iránt.
2: Már nem az jelent veszélyt, hogy nem beszélünk a holokausztról, hanem az, hogy nem úgy, ahogy kellene.
1: 1946-ban feleségül ment Antoine Weilhez, és három fiúk született. 1949 és 53 között Németországban éltek, először Wiesbadenben, majd Stuttgartban, ahol Antoine a francia konzulátuson dolgozott. Barátaik nem igazán értették a döntésüket, de Simone lehetőséget látott benne.
2: Meg voltunk győződve róla, hogy ha az 1945-ös győztesek nem gondoskodnak a Németországgal való gyors és teljes megbékélésről, a már is keleti és nyugati részre szakadt Európa sebei soha nem fognak begyógyulni, és a világ egy újabb, még pusztítóbb konfliktusba fog belerohanni.
1: Később visszatért Franciaországba, és Párizsban jogi diplomát szerzett. 1956-ban sikeres bírói szakvizsgát tett, és felvételt nyert a francia igazságügyi minisztériumon belül működő büntetésvégrehajtási hatósághoz, ahol sokat tett a börtönviszonyok és a fogvatartottakkal való bánásmód javításáért. 1964-től a polgári ügyek igazgatóságát vezette, és a nők jogaiért szállt síkra. Sikerült kiharcolnia, hogy a nők örökbe fogadhassanak, és hogy közös szülői felügyelet révén egyenlő szavuk lehessen családi ügyekben. 1970-ben kinevezték a francia legfelsőbb bírói tanács főtitkárává. Pályafutása igen figyelemreméltó, annál is inkább, mert akkoriban a nőknek még nehezebb volt érvényesülniük a politikában. A nők politikai szerepvállalásáról a következőket mondta.
2: Gyakran volt az a benyomásom, hogy nőként jól lehetett velem példálózni. Egyre csak azt hallottam. Persze, hogy meghallgatjuk a nőket, hiszen Simone Weilt is meghallgatjuk.
1: 1974 és 79 között Simone Weil Jacques Chirac és Raymond Barre kormányának egészségügyi minisztere volt. Két úttörő jogszabály is fűződik a nevéhez. Az első 1974-ben szélesebb körben elérhetővé tette a fogamzásgátlást, a második pedig 1975-ben legalizálta az abortuszt Franciaországban. Az erről szóló vita igencsak felkorbácsolta az érzelmeket, így Weilt rengeteg támadás érte, de ő kitartott az álláspontja mellett. Álhatatosságának köszönhetően olyan jogszabály született, amelyet a nők jogaira gyakorolt hatása miatt azóta is sokan méltatnak.
2: Egyetlen nő sem jó kedvében veteti el a gyermekét. Kérdezzük csak meg őket. Minden abortusz tragédia. Mindig tragédia, és mindig is az lesz.
1: Simone Weil érdemeinek azonban ezzel még korán sem értünk a végére. 1976-ban sikerült egyes nyilvános helyeken betiltatnia a dohányzást, és külön foglalkozott a vidéken élők egészségügyi szükségleteivel.
2: Európa a haladás reményét testesíti meg.
1: 1979-ben, amikor Simone Weil lett az Európai Parlament első női elnöke, Európa még mindig háborús sebeiből gyógyult. Jelképes pillanat volt ez. Egy holokauszt túlélő francia nő, az egység híve egy olyan demokratikus intézmény vezetője lett, amely a határokon átnyúló együttműködést tűzte a zászlajára, többek között azért, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. A több évtizedes megosztottság és pusztítás után végre kezdett körvonalazódni, hogy mit is jelentene egy egységes Európa. Simone Weil nem csupán az első női vezető lett egy uniós intézmény élén. Az Európai Parlamentnek lett az első elnöke, amelyben nem a nemzeti parlamentek, hanem szavazataikkal közvetlenül maguk a polgárok delegáltak képviselőket. És ő meghatározó alakja volt ennek a demokratikus átmenetnek. Elnöksége alatt a Nagy Károly díjjal is kitüntették. Nőként ő volt az első, aki ebben a rangos elismerésben részesült. Az európai projekt iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy elnöksége végeztével is képviselő maradt. Először a parlament liberális képviselőcsoportjának alelnökeként, majd elnökeként folytatta a munkát.
2: Sosem szabad elfelejtenünk, hogy egy nap mi is elnyomottakká válhatunk.
1: 1990-ben Simone Weilt kinevezték a német újraegyesítéssel foglalkozó ideiglenes parlamenti bizottságba, ahol meglátásai felbecsülhetetlennek bizonyultak. Az Európai Parlament korábbi elnökeként és családtagjait a koncentrációs táborokban elveszítő holokauszt túlélőként igazán személyes perspektívát tudott vinni a folyamatba. Az európai egység iránti elkötelezettségét az a meggyőződése táplálta, hogy csak így előzhető meg egy újabb világháború. Ő maga leírhatatlan személyes veszteségei ellenére sem neheztelt Németországra. Támogatta a gondolatot, hogy a német újraegyesítést általában is Nyugat- és Kelet-Európa közelítésére használják fel. A német újraegyesítéssel foglalkozó bizottság munkájából nőtt ki két kormányközi konferencia is. Az egyik a politikai unió, a másik a gazdasági és monetáris unió kérdésével foglalkozott. Végül ezek vezettek el a Maastrichti szerződéshez, amely révén létrejött az Európai Unió. Az Európai Parlament nagyszerű elnöke, az EU lelkiismerete, az antiszemitizmus elleni küzdelem bajnoka és a nők jogainak védelmezője. Amit a nőkkel és az antiszemitizmussal kapcsolatban képviselt, az a mai napig mit sem veszített a jelentőségéből, mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament egyik későbbi elnöke. Simone Weil 2017. június 30-án, 89 éves korában, otthonában hunyt el. Utolsó leheletéig küzdött a békéért, az egységért és az emberi jogokért. Sosem hagyott fel azzal, hogy hidakat építsen a különböző politikai nézetek, ideológiák és országok között. A mai napig ő testesíti meg leginkább az EU jelmondatát, egyesülve a sokféleségben. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
3: Im Europäischen Parlament gibt es ein Amt mit einem ziemlich altertümlichen Namen, das des Quästors. Quästoren gab es schon in der Antike. Im alten Rom hatten sie Verwaltungsaufgaben, zum Beispiel die des Schatzmeisters. Sie haben noch nie von Quästoren gehört? Das ist nicht verwunderlich, denn von ihnen ist nur selten die Rede. Doch aus dem Europäischen Parlament sind sie nicht wegzudenken. Die fünf Quästorinnen und Quästoren sind Mitglieder des Parlamentspräsidiums. Zum Präsidium gibt es in dieser Podcast-Reihe übrigens eine eigene Folge. Alle zusammen bilden das Kollegium der Quästoren, ein Organ des Parlaments, das etwa einmal pro Monat im Rahmen der Plenartagungen zusammentritt. Das Kollegium der Quästoren ist für die Abgeordneten von besonderer Bedeutung. Die Verwaltungs- und Finanzfragen, für die es zuständig ist, betreffen nämlich unmittelbar die gewählten Mitglieder des Parlaments und ihre Arbeitsbedingungen. Dabei geht es zum Beispiel um den ärztlichen Dienst, Verkehr und Reisen, die Einrichtung der Büros, Praktikantinnen und Praktikanten oder Sprachkurse. Eigentlich alles, was die Abgeordneten direkt angeht. Die ehemalige erste Quästorin Anne Sander beschrieb am Tag der offenen Tür des Europäischen Parlaments im Mai 2024 ihre Aufgaben so. Grob gesagt sind wir 5 Abgeordnete, die sich mit den internen Arbeitsabläufen im Europäischen Parlament beschäftigen, also mit den Zugangsregeln, den Verfahrensvorschriften, der Verpflegung und den finanziellen Rechten der Mitglieder. Wir sorgen nicht nur dafür, dass das Innenleben des Parlaments funktioniert, sondern wir sind auch eine Art Gewerkschaft der Abgeordneten. Wir sind ihre Vertreter. Wenn in diesem Haus etwas nicht richtig läuft, wenden sich die Mitglieder an die Quästoren. Dann versuchen wir, ihnen beispielsweise die Beziehungen zur Verwaltung zu erleichtern. Die Wahl der Quästorinnen und Quästoren findet im Europäischen Parlament nach der Präsidenten- und der Vizepräsidentenwahl statt. Gewählt werden sie in geheimer Wahl in höchstens 3 Wahlgängen. In den ersten beiden ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, im letzten dagegen nur die einfache Mehrheit. Von der absoluten Mehrheit spricht man, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Einfache oder relative Mehrheit bedeutet dagegen, dass er oder sie ganz einfach mehr Stimmen als die anderen erhalten hat. Und wie kann man Quästor oder Quästorin werden? Nun, entweder wird man von einer Fraktion oder von mindestens 40 Mitgliedern für dieses Amt vorgeschlagen. Wie der Präsident oder die Präsidentin des Parlaments sind auch die Quästorinnen und Quästoren 2,5 Jahre im Amt. Im Präsidium haben sie beratende Funktion. An Abstimmungen im Präsidium nehmen sie nicht teil. Sie können aber Vorschläge zur Änderung oder Neufassung von Texten vorlegen. Das gilt für alle Regelungen, die das Präsidium erlässt. Jedes Mitglied des Parlaments wiederum hat die Möglichkeit, Fragen zur Tätigkeit der Quästorinnen und Quästoren zu stellen. Wer im Moment dem Kollegium der Quästoren angehört, erfahren Sie auf der Website des Europäischen Parlaments. Dort gibt es eine Liste der Mitglieder und ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: En 1995, 189 gouvernements du monde entier, dont l'Union européenne, se sont réunis à l'occasion de la Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes à Beijing. L'objectif ? Œuvrer en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. La conférence a marqué un tournant important dans le programme mondial pour l'égalité des sexes. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer » et cet épisode porte sur les droits des femmes et la déclaration et le programme d'action de Beijing. Tout d'abord, qu'est-ce que la déclaration et le programme d'action de Beijing ? Ils ont été adoptés en 1995 au cours de la 4e conférence mondiale des Nations unies sur les femmes à Beijing. Ils sont considérés comme le cadre politique mondial le plus complet en matière de droits des femmes. Cette déclaration et ce programme reconnaissent explicitement les droits des femmes en tant que droits humains. Ils établissent une feuille de route ambitieuse pour parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes. Des objectifs concrets sont définis dans 12 domaines critiques où une action urgente est nécessaire. Les sujets traités vont de la pauvreté à l'accès inégal à l'éducation, en passant par les inégalités dans l'éducation, la santé, les violences, le pouvoir et les prises de décision et les conséquences des conflits armés sur l'émancipation économique des femmes. D'autres thèmes sont abordés tels que le manque de mécanismes pour promouvoir les femmes, les droits fondamentaux des femmes, une programmation dans les médias qui prennent davantage en compte les questions d'égalité entre les sexes et la participation des femmes au processus décisionnel en matière d'environnement. Le dernier domaine critique concerne les discriminations persistantes envers les filles et la violation de leurs droits. L'état d'avancement de la déclaration et de la plateforme d'action de Beijing est évalué tous les 5 ans. Un bilan aurait dû avoir lieu en 2020, mais il a été interrompu par la pandémie de coronavirus. Celle-ci a elle-même des répercussions sur l'égalité des sexes à différents niveaux. Alors que la population était confinée partout dans le monde, le fossé entre les hommes et les femmes concernant les responsabilités familiales s'est élargi. Ce sont les femmes qui ont assumé la plupart des tâches ménagères, qui se sont occupées des enfants et qui ont fait l'école à la maison. Les femmes sont par conséquent devenues plus susceptibles de perdre leur emploi et de voir leur salaire diminuer. Tout cela pourrait freiner les progrès en matière d'emploi et de rémunération des femmes. Mais la pandémie a également d'autres conséquences négatives. L'accès déjà inégal à l'aide aux victimes de violences à caractère sexiste s'est encore dégradé. Il en est de même pour l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. La pandémie a aussi mis en évidence le déséquilibre entre les sexes dans la prise de décision, notamment dans le secteur de la santé. Les femmes y représentent en effet la majorité des travailleurs en première ligne. En 2021, le Parlement européen a organisé un débat sur plusieurs problématiques liées à l'égalité des sexes en rapport avec la déclaration et la plateforme d'action de Beijing. Il a adopté 3 résolutions à ce sujet. L'une porte sur la nouvelle stratégie de l'Union européenne en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2020-2025. Une autre vise à combler le fossé numérique entre les hommes et les femmes. La dernière concerne les conséquences à court et à long terme de la pandémie sur l'égalité des sexes. À la fin du débat, Elena Dalli, commissaire européenne chargée de l'égalité, a déclaré « Nous devons garantir que chaque étape franchie est un pas en avant vers une Europe plus respectueuse de l'égalité entre les sexes. » Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
3: Maria Corina Machado und Edmundo González Urrutia erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2024. Maria Corina Machado, die Anführerin der demokratischen Kräfte in Venezuela, und der gewählte Präsident Edmundo González Urrutia vertreten innerhalb und außerhalb Venezuelas alle Bürgerinnen und Bürger des Landes, die für die Wiederherstellung von Freiheit und Demokratie kämpfen. Maria Corina Machado hat die Vorwahlen im letzten Jahr gewonnen und hätte deshalb bei der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr als Kandidatin der demokratischen Opposition antreten können. Das venezolanische Regime schloss sie jedoch willkürlich von allen öffentlichen Ämtern aus, weshalb Edmundo González Urrutia Präsidentschaftskandidat wurde. Vor der Wahl, die im Juli 2024 stattfand, gab es zahlreiche Repressalien, etwa politische Ausschlüsse, Verhaftungen und Menschenrechtsverletzungen. Der amtierende Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, erklärte sich zum Wahlsieger. Doch das Wahlergebnis wurde von unabhängigen Beobachtern einschließlich der Vereinten Nationen angefochten. In einer Entschließung vom September 2024 erkannte das Europäische Parlament Edmundo González Urrutia als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an. In dem Klima von Protesten und politischen Repressalien fürchtete Maria Corina Machado um ihr Leben. Sie hält sich seitdem versteckt. Am 2. September 2024 erließ ein venezolanisches Gericht Haftbefehl gegen Edmundo González Urrutia. Dies wurde weltweit verurteilt. Edmundo González Urrutia ging nach Spanien, wo ihm Asyl gewährt wurde. Die anderen beiden Finalisten waren die israelische Vereinigung Women Wage Peace, Frauen führen Frieden, und die palästinensische Vereinigung Women of the Sun, Frauen der Sonne, und ihre Gründerinnen, die für Frieden im Nahen Osten eintreten, und der aserbaidschanische Wissenschaftler und Korruptionsbekämpfer Dr. Gubat Ibadolu, der 2023 verhaftet wurde, nachdem er die aserbaidschanische Öl- und Gasindustrie kritisiert und eine Wohltätigkeitsorganisation mit dem Ziel gegründet hatte, gestohlene öffentliche Ressourcen zurückzugeben. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow. Diesen Podcast können Sie in allen 24 EU-Amtssprachen hören. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.

1-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. A holokauszt szó görög eredetű, jelentése tűzáldozat. Annak a történelmi folyamatnak az elnevezése, amelynek során 6 millió európai zsidó lett a nácik általi üldöztetés, majd tömeggyilkosság áldozata. Ebben a műsorunkban a II. Világháború előtt és alatt Európában történt eseményekkel foglalkozunk. Az antiszemitizmus már a nácik hatalomra jutása előtt a náci ideológia központi eleme volt. A holokauszt korszak azonban csak 1933. januárjában kezdődött, amikor Adolf Hitler és a náci párt megszerezte a politikai irányítást Németországban. Ettől az évtől kezdve a nácik állami szintre emelték a zsidók elnyomását. Elkobozták tulajdonukat, megfosztották őket jogaiktól és állampolgárságuktól. Az 1938. november 9-i, 10-i kristályéjszakai pogromokban 91 zsidót megöltek, legalább 1400 zsinagógát felgyújtottak, továbbá mintegy 30 ezer zsidót letartóztattak és koncentrációs táborokba zártak. A II. Világháború kevesebb mint egy évvel ez után tört ki. A háború alatt a náci Németország a szövetségeseivel és kollaboránsaival együtt, az embertelen körülmények, a brutális bánásmód, a tömeges kivégzések és elgázosítás, valamint a koncentrációs táborokként ismert, kifejezetten erre a célra tervezett megsemmisítő központok révén az európai zsidók közel kétharmadát kiirtotta. 6 millió zsidót gyilkoltak meg.

1933 és 1945 között a nácik és szövetségeseik más csoportokat is célba vettek, például a romákat, a fogyatékosokat, szláv népek sarjait, továbbá a homoszexuálisokat és egyes vallási közösségek és politikai csoportok tagjait is. A roma és szinti holokauszt történetét még ma sem igazán ismerik az emberek. A roma népírtásnak mintegy 250.000-500.000 ember esett áldozatul, vagyis a II. Világháború előtti roma és szinti népesség negyede fele. A pontos számot nem tudni, mivel sok áldozat családja nem jelentette be szerettei halálát, az elkövetők pedig eltüntették a gyilkosságok írásos nyomait. A holokauszt, amelyet a héber alapján Soának is neveznek, 1945. májusában ért véget, amikor a szövetséges hatalmak, köztük az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Franciaország térdre kényszerítették a náci Németországot, és ezzel befejeződött a II. Világháború. 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg felszabadította az auschwitzi koncentrációs és megsemmisítő tábort. A szövetségesek egymás után támadták meg a koncentrációs táborokat és szabadították ki a túlélő foglyokat. A szövetségesek megtalálták és felszabadították az úgynevezett halálmenetek túlélőit is. Ők olyan zsidó és nem zsidó koncentrációs tábori foglyok voltak, akiket a közeledő szövetségesek elől menekülve a táborokból evakuáltak, és SS katonák felügyelete alatt erőltetett menetre kényszerítettek a nácik. Az ENSZ nézete szerint a holokauszttal és a népírtással az oktatás keretein belül is foglalkozni kell. Csak így valósítható meg a világpolgárságra való nevelés, hogy az emberek kritikusan gondolkodó, felelős polgárokká váljanak, akik tisztelik az emberi méltóságot és embertársaikat, és elutasítják az előítélet minden formáját. Az EU is ébren kívánja tartani az európai történelem e tragikus eseményeinek emlékét, ezért támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyek felhívják a figyelmet a holokausztra való emlékezés fontosságára. Emellett támogatást nyújt a holokauszttal foglalkozó kutatásokhoz. Az Európai Bizottság 2015. decemberében koordinátort nevezett ki az antiszemitizmus elleni küzdelem élére. 2018-ban az EU a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség állandó nemzetközi partnere lett. Az Európai Unió tanácsa nyilatkozatot fogadott el az antiszemitizmus elleni küzdelemről, valamint az európai zsidó közösségek és intézmények védelmét szolgáló közös biztonsági megközelítésről. 3 évvel később, 2021-ben pedig az Európai Bizottság elfogadta az

antiszemitizmus elleni küzdelem első uniós stratégiáját. Az Európai Parlament minden évben megemlékezik a holokausztról. A képviselők több állásfoglalást is elfogadtak az antiszemitizmusról, a rasszizmusról, az idegengyűlöletről és az intolerancia egyéb formáiról, valamint a gyűlöletbűncselekményekről és a gyűlöletbeszédről. Lássunk párat ezek közül. 2017-ben az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében arra biztatták a tagállamokat, hogy a holokauszt legyen iskolai tananyag. Emellett aggodalmukat fejezték ki az antiszemitizmus újbóli térnyerése miatt is, és hangsúlyozták, hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet nem világnézet, hanem bűncselekmény. A neofasiszta erőszak Európában tapasztalható fokozódásáról szóló 2018. októberi állásfoglalásában a parlament felhívta a figyelmet a zsidók elleni erőszak erősödésére, és felszólította a tagállamokat, hogy lépjenek fel a holokauszt tagadása, valamint a nácik és kollaboránsaik által elkövetett bűncselekmények banalizálása ellen. Az Európai Emlékezés fontossága Európa jövője szempontjából című 2019-es állásfoglalásában a parlament arra szólított fel, hogy társadalmunk sokszínűsége és közös történelmünk kapjon nagyobb súlyt a tantervekben. Ennek része a holokauszt, valamint a totalitárius és önkényuralmi rendszerek megismerése, amelyek annyi emberi szenvedést és erőszakot szültek, és fél évszázadra ketté vágták Európát.